Central Florida's number one destination for R&B. Star 94.5, Orlando's only R&B. R&B.